0: Was heißt da Taube? Habt ihr kein Hintel da?
1: Bitte an Georadio.
2: A 80er. Kilenzvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió.
1: Call it love and devotion. Call it a mom's adoration.
2: Foundation.
1: A special bond of creation. Ah. For all the single moms out there going through frustration.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.
3: Four.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintet, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.
9: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ama.
1: Fireball.
2: A segítségedre van szükség.
3: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
4: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél,
8: még több zene!

0: on Your 2-1-1. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvenceit. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. Beton Geo Rádió. Adelante.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, anyám. A csajok sikítanak a gyönyörtől, és kélyesen suttogják.

Ősrek? Nem. Ősüsi a sárkány? Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Üdvözöllek, nincs a lovad, szép a lovad, szép a lovad. Misél hozott a monster, légy a szíved terve.
1: Give me some more music, baby.
2: Now here's one that's hot from the record presses.
3: Burn my fingers!
2: Oh yeah, this is a new disco sound. We wanna hear it right now.
4: Ispán. Hát ez ki.
5: Kicsoda kegyelmet!
6: Üdvözöllek, nyisél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Nyisél hozott mondszer, és mi vajon a szívet terve?
0: Nyisél hozott mondszer. Mi vajon a szívet terve? Én ezt megmondom nektek, akkor mindenkit meg kell, hogy őjek. Gazd kisegér. Bubu házas pár jelen. Csámpás Rozi jelen. Zucsi Dili itt vók. Csekergő Kata jelen. Pista 67, valahol a háttérben. Szürki kis egér. Cin. Kedvesem, édesem, Zorkica. Zsuzsi jelen. A létszám adott, a műsor szintén.

0: was once mine to command.
1: Aj, kisegér, már megint kapod a sajtokat. Nekem meg semmi basszus, neked a jó kis finom sajt, nekem meg a nagy, büdös, túros.

0: you beats and Pinocchio and rice that comes from Tokyo, and you'll think it is good.
1: So, Pinocchio. Szóval ugye mondottam nektek, hogy nincs annál szebb a világon, mikor az embert a kedvese ébreszti. Valahogy emígyen.
2: Ez a dal szóljon a béláknak!
1: Igaz, édesem? Hát hello! Béla vagyok!

0: Igaz, édesem?
1: A munkától undorodom.
0: Ébredni jó.
1: Tud, olyan munkahelyet,
0: ahol nem kell dolgozni. Hát ne felejtsen elszólni.
1: Elmentem én reggel dolgozni.
0: Hát elmentem én reggel dolgozni, igaz, babám? Elég korán, még sötét volt.
1: Maradni, dolgoznék én, csak nem esik jó.
0: Hát nem, bizony, basszus.
1: Hamar elfár.
0: Hát de még mennyire?
1: Hello, Béla vagyok.
0: Hát édesem. Hello, Béla vagyok.
1: Hozom, a munkától undorodom.
0: Így ébredni, igaz, életem.
1: Aki tud, olyan.
0: Erre nincsenek szavak, csak mindösszesen ennyi, hogy...
2: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Hát babám, megyünk együtt, igaz? Ne felejtsen el szólni. Oh yes. Na, kérem szépen, egy vidám dal, ugye, a Bitangyó Rádió műsorának elején, kérem szépen, ugye ez a péntekes megaparti, ugye 2026, ugye mi van, október 10-e van, nem, 9-e, hülye gyerek, na, szóval, október 9-e van, péntek, és a péntek, hogy akkor péntek esti megaparti. Hát Béláim, öröm, boldogság. Hát akkor menjünk el szépen lépésről lépésre, pontosabban érintésről érintésre. Touch by touch. Érintésről érintésre. Jól ismert egy Joy muzsika a Bitangyó Rádióban. Let's go! Let's move!

figyelj, maskora! Adott 8 tégla, adott egy kőművese. Na ebből mi lesz, azt nem tudom. Talán kőműves Kelemen.

Egyszerre volt, hol nem volt. De egyszerre volt, az egyszer biztos. Az emésim is így kezdődik, egyszerre volt, hol nem volt. Volt egyszer egy bazin a gyerdő.

ezt neked kell tudni, hogy hol van a rajongoltad. Lakrán szépen, tehát bitangyoradio.com, egy megújult weboldal. Keresd a podcast menüpontot. Benne meg annyi régi beadás, kérem szépen visszagatható, kérem szépen unalmas percétekben. Hallgass ránk, hallgass a Bitangyó Rádiót egy rádióhatárok nélkül. Benne ugye minden pénteken 18 órától a fafejű Pinóki, és persze benne a jól ismert, már jól megszokott péntek esti megaparti. Azok is egyen úgy mondom, vagy éppen úgy gondolom, hogy nincs határa. Éppen a határa csillagos ég. Igaz életem abba bazen a erdőbe. Nagyon ismert egy Joy Music, a kérem szépen a Touch by Touch, vagyis érintésről érintésre haladunk, kérem szépen egészen 20 óráig. BeatongYourRadio.com. Nicak-nicak. Kicike óccó és 500-ba kerül. Babám, neked csak 400. Hermes House Band.

Soul Sand. This is the Bitang Your Radio Station. Bizony, bizony, bele kell ütetni. Mármint kit. Az Ibolyát. Az Orchideát.

South Bend, Milton Gradivan Crimson and Tonight's the Night. Egy fantasztikus Riccardo Fogli sláger, köszönöm szépen, ami ugye Sanremo-ban 81-ben megnyerte a dalfesztivált. Ugye arra épül ez a felvétel egyébként, azt gondolom, javarészt. Azt mondja, babám, kinek beszélsz angolul? Hát, kinek? Saját magamnak. Közben tanulom az angolt, tudod, életem. Put your hands up in the air. Tonight's the night. The world is ours. We're gonna celebrate our love among the stars. I will be yours and you. Egyébként babám, szerintem mostanak szoktam beszélni angolul, mert ő egyébként jól beszéli az angolt. De kicsikét töri egyébként, és keveri a magyarral.

Welcome, szeretett bitangyóradio.com-ben, ez egy fantasztikus Ricardo Follis dalra épült muzsika, hogy ez a Herman's House Band és a Tonight's the Night a Bitang Rádióban. Hát kérdezik, hogy érkezik egy felvétel, amelyet igazából talán egy tragédia ikletett, és bizony-bizony meg annyi ember szíve tört össze, és meg annyi ember sírt el magát, amely történet láttán és hallatán.

Ennyi szörnyű tragédia. Egy többarás film, amely bizony feldolgozta lépésről lépésre a tragédiát. Meg egy ember szíve tört össze, meg annyian sírták végig ezt a több órás filmet.

kérdezd Bobit, majd ő megmondja neked. Azért van, használjátok ki a kis agyát.

1912, kérem szépen április 5-én, ugye éjjel 2:20 perckor. Süllyedt az Atlanti-óceánba. Ez a csodahajó első útján már is a tenger, pontosabban az óceán fenekére került.

április 14-én 23-ra 40 perc, hogy a jégkének ütközött ez a fantasztikus luxusgőzös. Majd pedig ugye elsüllyedt. Mennyi utasta magával rántva a mélybe. Igen, ott van a képen a fantasztikus, a szupergőzös.

1997-ben került a filmvászonra James Cameron jó voltából. Újra ez a történet. Volt egy fantasztikus Celine Dion sláger, ami persze, hogy emelte még a film.

Allora, New Scott, c'è bel bello che entra da Fantastikus Film. Szerintem mindenki látta legalább egyszer, hanem kétszer, igaz, kedvesem? Hányszor sírtál rajta? Egyébként a kalambon?

legalább egyszer láttad te is, a moziban vagy pedig otthon? James Cameron rendezésében a Titanic 97-ben

Szia Biborka, szép estét neked is! Gyere, hogy éppen együtt sírunk, együtt nevetünk, ugye éppen hallgatjuk a Titanic című film által adott, nem egy átiratát.

0: Egyébként ugye akárhányszor rátévedek, hogy erre a filmre éppen valahogy játsszák a televízióban. Az igazdott, ha megvan, bizony-bizony általában is meg szoktam nézni a filmet egyébként. Nálam betalált, és annyira inkább a romantika része, de inkább maga a történet egyébként, ami igazából engem meg tudod hatni. Akár csak egy jó hatos dobás, igaz életem a kockával. Mert a hat, az akkor bizony hat. És kérem szépen hat, igaz kisegre, akkor hat bizony az idegekre is. Mindenre jó a hatos, kérem szépen. Titanic a Vitangi Rádióban. Le Bac, Pitt Alexis, Körler és a My Heart Will Go On a Vitangi Rádióban. Egy rádióhatárok nélkül. Benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen uszorreg, hogy ez itt a... Integesti meg a parti. Igazgatom, erről bizony nem illik lemaradni. Mert aki lemarad, az bizony kimarad egy jó buliból. Vitangi Rádió.
1: Egy örő, egy bórottán, egy öröti bórottán.
0: No, gyere babám, akkor most éppenséggel neked a szeremet vallok. Ti amo. Zorkám. Ti amo. Gina G a Bitangi Rádióban. Már a Ti amo.

Na, kedves szemületek, ti álmodott a fejtetszín, és ez volt egy Gina G felvétel a Bütöngrádóban. Hát érkezik egy olyan felvétel, mert bizony-bizony sok éven keresztül, hogy a Bütöngrádó ugye úgymond egy ilyen himnusza volt, kérem szépen. Mondjuk kimondosan kereken és perecen, tehát az a Bütöngrádó egyik himnusza volt annak idején.

Little Butterfly, Fly So High. Hát kicsi pillangó, csak repülj, még magasabbra a Műtangyó Rádióval. Én pedig kedvesem repülök majd hozzád. Azt mondják a majdnem idegenek, ugye, hogy amúgy is keveset vagyunk együtt, hát én azért kezdve többet leszünk együtt. Repülök minél többet hozzád, legyen meg neki is az öröme. Találkozunk éjjel, találkozunk nappal, meg mindenkor is.

Butterfly. Little Butterfly, vagyis kicsi pillangó fly, so high, vagyis repi magasabbra, még magasabbra, ugye ez volt, ugye, kedves maskarója és kedves kedvesem, ugye ez volt az a dal, ami bizony-bizony sok éven keresztül a Bitongrád, ugye úgymond, ugye himnusza volt a Little Butterfly, ez volt tehát egy Gina T a Bitongrádban, és volt még egy dal, igazából nekem nagy kedvencem volt, igaz, kisegér, emlékszel rá?

Kivest! Ugye Kivest nem más, egyébként én ugye Florida legdélebbi része egyébként, ha jól tudom. Sorry, a Beatling Rádióban! Igaz, kisegér? De sokat pörgettük? Sorry. Hello, Roli 40! Itt a Bitangyó Rádióban.

West. És a Sorry Sorbiton Rádióban. Ez itt a péntek este meg a parti egészen 20 óráig. Benne Key West és a Sorry Sorry egy olyan mondat, egy olyan szókrémszer, amit bizony-bizony nehéz kimondani. De ha kell, akkor kell. Sorry Sorry, Key West.

egyik az örök zöld dal, nagyon szépen egy soha meg nem unató felvétel. Those were the days, vagyok a boldog szép napok, The Sunshine Crew és Nickelodeon a Bitangi Rádióban. Egy igazi klasszikus, egy igazi örök zöld. Those were the days.

Thomas Anders, Ex Modern Talking, solo album Je ne sais pas. Köszönöm a nótájának, a nótájét kellene szépen kézi barátomnak. Ezt ő rakta a fülembe ezt a felvételt. Thomas Anders és a Je ne sais pas.

Je ne sais pas. Ex-Modern Talking. Thomas Anders. Egyik nagy bárvány volt, ugye? A fekete agy ugye Nora nyaklánccal feltűzdelte. Úriember, aztán persze később ugye elhagyta a Nora nyakláncot, és persze elhagyta Norát is. Thomas Anders a Bütöngi Rádióban. Je ne sais pas. Hello, zen, szép estét! Je ne sais pas, je ne sais pas, Thomas Anders a Beat Hangjó Rádióban, je ne sais pas. Na, köszönöm szépen, ugye egy biztos, vannak a nyertesek, és persze vannak a vesztesek, igaz? Majd nem, vagy nem idegen, de hogy nem vagy te idegen, basszus kulcs. Ugye vannak a győztesek is, kérem szépen, vannak a nyertesek, kérem szépen, és a nyertes, ugye, mindent bezsebel. This is the Beat Hangjó Radio Station. Benne pedig érkezik a legendás svéd fogat. Agneta, Björn, Benny és Andy Fried. Vagyis az Abba együttese. The winner takes it all. A nyertes mindent bezsebel.

Hát a cseten megint már a szex, akarom mondani a szesz. Ugye életem, kinek a szesz, kinek a szex, hát a Bitangi Rádió. Benne a péntek este meg a parti, egészen 20 óráig. Benne a svéd Abba együttese, egy igazi legenda. The winner takes it all, a nyertes mindent bezsebel. Ah, veszek pedig ugye megy a kukába. Az mi édesem. A kis Jägermeister meg van még. Na majd megisszük jó kis kanalas gyógyszert.

Egyéb fantasztikus és dal egyébként a két dalszerző, persze nem esmény maga a két abegyétes fiútagja, Björn és Benny. Ugye nem volt gond a dalszerzésre, hiszen megadottak, hogy a házon belül a dalok írását és hangszerelését. Igazi abbasláger, The Winner Takes It All a Bitangi Rádióban.

The winner takes it all. A Bitang Rádióban, kérem szépen, na figyelj a háttérben, Wolfikám, hiszen érkezik egy mega giga new italos láger. Nem kell megérni, még nincs vége a műsornak.

Hát életem! A dal rólunk szól. The Story of Love. Egy-egy történet a szerelemről. Vitenk

az a csokoládé. Igaz, édesem, a kerek csokoládé, a szögletes csokoládé, a tavalyi csokoládé, az idei csokoládé, minden olyan csokoládét, amit idén

In my heart, vagyis az én szívemben. Egy embernek van csak helye. This is the story of love. Egy igaz történet a szerelemről, kérem szépen, a Bitangi rádióban. José Antonio Costa Navarro, Raúl Oliveres.

0: Anna Wolfikám, hallottad? Ilyen egy igazi New Italo Mega Giga sláger. A Pitangyó Rádióban.
1: Egy örö, egy borottán, egy örötti borottán.

Szóval a kedves bitőgyere dagatok, ugye, mikor nagyot erő, otthon voltam Magyarországon a babámnál, kitaláltuk, hogy meg kéne kóstolni a Jägermeistert. Az igazat megvan, nem vagyok egy nagy ívó egyébként. És hát az a Jägermeister, gyerekek, az igazat megvalva, az anyám ideges úristen itt, hát igazából olyan igazi tapéta szaggató egyébként szerintem. Hát életem, Jägermeister, akkor nekem igazából ez jut eszembe.

0: Zane Klein Jägermeister. Itt Tottenhauser, a Bitangyó Rádióban. Szóval babám, ha Jägermeister.
1: Kleine Jägermeister rauchten einen Joint, den einen hat es umgehauen.
0: Tudod, 10 kicsi néger elment vadászni. Az egyik meglőtte, a másik hazavitte, a harmadik meg hátja.
1: Ötös, was zu erben gab, musste einer sterben.
0: De hogy iszunk panyolét legközelebbe. Vagy a narancsos Jägermeistert. Még én is kíváncsi vagyok. Na figyelj!

tábor elengedem. Na figyelj! A tím a tíz kicsi indián. Tíz kicsi néger. Ajaj, ajaj, ajaj. Vetközünk, vetközünk.

0: gyerekek, mekkora zene volt ez a réges-régen. Mi az Dutyi Dili? Schottenhausen és a Zinklein Jägermeister. Itt lopakodnak a Jägermeisterek. Bele Zorka zsebébe.
1: Jägermeister war nicht gern allein. Drum lud er sich zum Osterfest neun neue Meister ein.
0: Na basszus kulcs, az meg mindig jól megette.

igen, szerintem a méhítő szokták tartani általában. Egy gyönyörű dal a Bütöngi Rádióban, tehát a Nightwish.

Megye Fejér Hattya Bütöngy Rádióban. Sanhárt a Bütöngy Rádióban, Nightwish. Jelentem alással, ugye elvileg október végén ugye megyünk Gazsi barátommal egy koncertre. Hát gyerekek, én igazából az igazat megvan, nem sok rock koncerten voltam, egyen se szerintem, pontosan meg tudom számolni az egyetlen kezemben, ugyanon. De bizony, hogy kaptam születésnapomra egy lemezt a babámtól, ugye, amely persze nem más, mint a Beast in Black lemez, amit bizony viszek majd magammal, aláírtottam a zenekarral. És hát érkezik, hogy erről a lemezről egyik fantasztikus felvétel, egyik kedvencem, Beast in Black. Blind and Frozen. Egy fantasztikus hang. Bele pedig ugye egy magyar gitáros ráccal Mátéval. Beast in Black. Blind and Frozen. A Bütöngy Rádióban.

Ja, holnap is várunk ugye benneteket a Bitangyó Rádióban. Hát ugye holnap, vagyis 10-én szombaton érkezik majd 16 órától Gébelen és a hétvégi Dance Flow című műsora. Ötvötti majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig ötköveti 20 órától Tökszár. Holnap ugye 3 adás a Bitangyó Rádióban. Ugye ez pedig Within Temptation és a Paradise. No baby, arra születtem, hogy szeresselek téged. I was made for loving you, baby. A jól ismert Kiss sláger, kérem szépen. Szólal meg a Scooter jó voltából. I was made for loving you, baby. By Scooter.

I was made for loving you, baby. Szólt át ugye a hajdani Kiss slágerként, hogy ezúttal HP Baxter jó voltában, és a Scooter.

Hölgyes uraim, ez volt tehát már a péntek este meg a parti. Én köszönöm szépen mindenki megtisztel és egyben egy kitöntető figyelmet, meg 2 órában.

0: kérdéset a Motto, kedves Otto.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: további szép estét, jó szórakozást, jó pihenést! Én búcsúzom! További szép estét! Sziasztok! Ez a Bitangyó Rádió.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

pillja. Always hardcore, vagyis mindig hardcore. Érezd a ritmust. Mert hát az ütömet, ugye ez a Bitangyó Rádió. Van a Scooter. És a One, vagyis az Always Hardcore. Jihá! További szép estét! Jó pihenést!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb vízműsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú ritkafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

legyen veled, nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Józanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Dongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretném.